Mihály Tarra, Hép TV, ő a Lehetti Mihály, Kolontari Mihály Mihály Mihály. Cabo Verde. Cabo Verde, mi lehet a...

hát jó reheti Szadörbiák Almusala. És akkor, hogy én hallom, hogy meg kell Uruguay Almusala.